Ébredj a várossal! Ébredj velem! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

turn it up and turn it on. Fültől fülig. Fan FM. FM 87.6. Jix

0: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Főleg zene.
0: Fan FM Rádió.
2: Cover my tracks, I can't

FM, FM 87.6, Csíkszeredó. Szültől szülig, Fan FM.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai roma paradicsom 1 kg-os kiszerelésben 3 lej 99 bani, és a hazai sárga hagyma 5 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a 250 grammos Don Café Selected őrölt kávéra 15,99 baniért a Lidl Plus-szal, a cson nélküli sertéscombra 100 grammonként 1,49 baniért, és a 200 ml-es Dove Spray dezodorra 1 plusz 1 ajándékajánlatban 23,49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
3: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
2: Nyugi, utána néztem. A Trilak Héra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
3: Pont erre van most szükségünk.
0: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
4: Reklámot hallottak.

7 perc maradt hátra 8 óráig. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A Ladányben már nagyon készül megvenni ezt a bizonyos házat az óceán partján. Előtt azonban ki kellene derítenünk így a hét első dolgozó napján, hogy körülbelül mire számíthatunk, illetve a csillagok mit ígérnek. Lehet, hogy jót is, rosszat is hoznak magukkal, no de lássuk, a hétfőt köszöntsük a csillagok üzenetével. A hónap utolsó napján egy régóta húzódó ügy végre konkrét irányt vehet a kos életében. Talán nem oldódik meg teljesen, de világossá válik, mi legyen a következő lépés. Ma meglepően fontos lehet egy apró anyagi döntés a Bikánál, egy előfizetés, vásárlás, javítás vagy rendszeres kiadás kapcsán. Rájöhet, hogy valamit már jó ideje, másképp kellene intézni. Aztán itt vannak az ikrek, a mai nap egy érdekes beszélgetéssel írhatja alá az augusztus végét. Olyan emberrel kerülhet hosszabban szóba, akivel eddig inkább csak felületesen ismerték egymást. A nyár utolsó napja a ráknál könnyen a családról szólhat, az iskola kezdés közelettével több szervezni való kerülhet elő, de közben fontos lenne, hogy ne csak a teendőket lássa, hanem az együtt töltött időre is szánjon még amennyit lehet. Oroszlán, ma egy szakmai lehetőség körvonalazódhat előtte, de nem feltétlenül állásajánlat vagy előléptetés formájában. Lehet ez egy új feladat, egy együttműködés vagy egy ötlet, amelyben végre szabadabban dolgozhat. Augusztus utolsó napja kiválóan alkalmas lehet arra, hogy a szűz valamit végre leegyszerűsítsen. Egy túl bonyolult feladatot, egy zsúfolt napirendet, vagy akár egy olyan tervet, folyamatot, amelyet már régen nem élvez. Aztán itt van a mérleg, ma egy kapcsolatban fontos változás történhet, még akkor is, ha kívülről semmi látványos nem látszik. Valaki végre kimondhat egy olyan mondatot, amelyre már régóta várt. A mai nap egyik fontos felismerése az lehet a Skorpió életében, hogy valamit már nem akar tovább ugyanúgy csinálni. Ez lehet egy munkamódszer, egy kapcsolatban kialakult szokás, vagy egy saját magával szemben támasztott elvárás. De nem kell mindezt nagy bejelentéssé változtatni. A hónap utolsó napja nehezen fér össze a bezártsággal a nyilas életében, bár hétfő van, valami benne még szeretné kihasználni a nyár utolsó lendületét. Ma érdemes egy pillanatra megállni a teljesítmény mellett, kedves bak, könnyen lehet, hogy az elmúlt hónapokban rengeteget tett a célért, mégiscsak azt látja, ami nincs kész. Vízöntő a mai nap, valami egészen szokatlan gondolatot hozhat, lehet, hogy egy új hobbi, tanfolyam, utazás vagy kreatív projekt ötlete kerül elő, és először még a vízöntő maga sem veszi teljesen komolyan. Augusztus utolsó napja a halaknál inkább a lelki lezárásról szólhat, mint a konkrét teendőkről. Egy nyári élmény, találkozás vagy fontos beszélgetés ma jelentést kaphat, amikor már kicsit távolabbról néz rá. Rájöhet, hogy miért is hálás, és hálát is ad mindezért.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ismét csökkentette a gázolaj jövedéki adóját a pénzügyminisztérium. Szeptember 1-e és 15-e között az eddigi 20-ról 25%-ra emelik a standard gázolaj jövedéki adójára alkalmazott ideiglenes kedvezményt, közölte a szaktárca. Ennek megfelelően szeptember 1. felében a gázolaj tényleges jövedéki adója 2103 lejre csökken 1000 literenként. A pénzügyminisztérium szerint az intézkedést a nemzetközi üzemanyagárak emelkedése indokolja. Alexandru Nazare pénzügyminiszter közölte, az elmúlt két hét piaci folyamatai miatt volt szükség a kedvezmény növelésére. Hangsúlyozta, hogy ideiglenes intézkedésről van szó, amelynek célja az üzemanyagárakra nehezedő adóteher mérséklése. A kedvezmény mértékét két hetente a piaci árak alakulása alapján vizsgálják felül. Az augusztus 16-a óta alkalmazott 20%-os csökkentés augusztus 31-éig marad érvényben. Bírálta az államfőt az ügyvivő külügyminiszter. Vanat Szójú szerint Nikus Ordán államfőnek a jogállamiság védelmében inkább a Mentsétek meg Romániát szövetség mellett kellett volna kiállnia. A vita egy új összeférhetetlenségi törvény miatt alakult ki. A jogszabály szerint Dominik Fritz temesvári polgármesternek, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnökének meg kell válnia a tisztségétől, ha összeférhetetlenséget állapítanak meg szemben vele. Nikus Ordán korábban alkotmányossági kifogást emelt a törvény ellen, pénteken azonban mégis kihirdette. Az elnök szerint ez erre azért volt szükség, mert ellenkező esetben Románia uniós helyreállítási forrásokat veszíthetett volna. A Mentsétek meg Romániát szövetség vitatja a döntést, és szerintük a parlamentnek még lehetősége van a szabályozás módosítására. Átadták szombaton Kolozsváron a Kolozs megyei sürgősségi kórház új idegsebészeti központját. Az ünnepségen Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter azt mondta, a korszerű intézmény nem csak a kolozsvári és Kolozs megyei betegeket, hanem az egész Erdélyből érkező pácienseket is ellátja. Az új központ 105 ágyjal működik, ebből 79 idegsebészeti, 26 pedig intenzív terápiás ágy. Az intézményben 6 korszerű műtőt alakítottak ki, gyermek idegsebészeti részleg is működik majd. A diagnózist és a kezelést korszerű MRI, CT és érvizsgálati berendezések segítik. A központban a sürgősségi és járóbeteg ellátás, valamint a rehabilitáció feltételeit is kialakították. A beruházást az Egészségügyi Minisztérium 273 millió lejjel támogatta helyreállítási forrásokból. Az intézmény működéséhez szükséges eljárások még folyamatban vannak, így a központ hamarosan fogadhatja első betegeit. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár időközönként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve Csíkszeredában jelenleg 12 Celsius fokot mérnek, az előrejelzés szerint a csúcsérték akár a 27-28 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Augusztus 31-e van, hétfő, jó reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus hónapot is kipipálhatjuk a kalendáriumban, és természetesen lapot is válthatunk, de még mielőtt a lapot kicserélnénk, azért néhány érdekességet fellapozunk belőle. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ez a hétfői kotyogó egy újabb órája. Ha a kedvük van, a folytatásban is maradjanak velem.
0: Kotyogó Günther Ottóval, a reggeli energiabomba a Fun FM-ben.

0: Nézzük az augusztust, egészen pontosan kémleljük a végét, hiszen augusztus 31-e van. 2014 éve született Caius Julius Caesar Germanicus Caligula, római császár. 192 éve született Amilcare Ponchielli, olasz romantikus zeneszerző, neki köszönhetjük a Giocondát. 130 éve ünnepélyesen átadták a budapesti nagykörútat. 108 éve született Alan J. Lerner, amerikai író, musical és dalszövegíró, legismertebb műve a My Fair Lady. 98 éve született James Harrison Coburn Jr., Oscar-díjas amerikai színész, aki 45 éves pályafutása alatt több mint 70 filmben szerepelt. Ma tartják 69 éve a Malajziai Államszövetség nemzeti ünnepét, illetve 64 éve ezen a napon tartják Trinidad és Tobago nemzeti ünnepét is. Ugyanakkor ma van 35 éve 1991 óta a Kirgiz Köztársaság függetlenségének napja, illetve 32 éve távozta Kelet-Németországból az NDK-t csaknem 50 esztendeig megszállva tartó szovjet-orosz csapatok. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve az ajándékdal, előtte hadd teszem hozzá, augusztus 31-én Erika, valamint Bella nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot.
1: Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.

0: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai roma paradicsom 1 kg-os kiszerelésben 3 lej 99 bani, és a hazai sárga hagyma 5 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: gyere baba, gyújtsál világ.
1: Milyen jó érzés felidézni a reggeli kávé mellett a most már lassan mögöttünk lévő nyár nagy eseményeit, történéseit, jó hangulatú bulijait, koncertjeit. Ők voltak a Magyar Banda és a Gyere Baba 2024-ből. 9:04 jó reggelt kívánok mindenkinek. Visszatekintünk a továbbiakban is. 84-ből hozok egy dalt, ezúttal Bonnie Tylerre emlékezünk. Ez a Holding Out for a Hero.
2: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fan FM Rádió, Füli.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás. Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

fél kilenc múlt 4 perccel, amondója vagyok, hogy ma egy kicsit az idegen nyelvű szavaké is legyen főszerep. Augusztus 31-e ugyanis a román nyelv napja. Szerintem egy rádióban különösen fontos a nyelv, mert ugyanazt a mondatot el lehet mondani úgy is, hogy az ember csak információt közöl, és mondjuk úgy is, hogy a hallgató még 5 perc múlva is emlékszik rá. Szóval ma bánjunk szépen a szavakkal, de azért ne túl szépen, mert a végén még költészet lesz a reggeli hírekből. Azt a mondatot el lehet mondani úgy is, hogy az ember csak információt közöl, és mondjuk úgy is, hogy a hallgató még 5 perc múlva is emlékszik rá. Szóval ma bánjunk szépen a szavakkal, de azért ne túl szépen, mert a végén még költészet lesz a reggeli hírekből. Azokra ugyan még várni kell, de

A New Yorkban zajló US Open első fordulójában az amerikai Jessica Pegula 6-3-6-2-re legyőzte a román Elena Gabriela Rusét, így Pegula tovább jutott a második körbe. A US Open még csak most kezd igazán felpörögni, lesz még bőven tenisz, labdacsapkodás, idegeskedés és persze olyan néző, aki otthon a fotelben követi majd az eseményeket, és minden egyes ki nem kényszerített hibánál úgy érzi, hogy ő bizony jobban játszana.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a 250 g-os Don Café Selected őrölt kávéra 15,99 baniért a Lidl Plus-szal, a cson nélküli sertéscombra 100 g-onként 1,49 baniért, és a 200 ml-es Dove Spray dezodorra 1 plusz 1 ajándékajánlatban 23,49 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rimszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rimszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Reklámot hallottak. Fun.

friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó Günther Ottóval.

0: FM.
1: The number one hit music station.
0: Hit music station.
2: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
3: Ismét csökkentette a gázolaj jövedéki adóját a pénzügyminisztérium. Szeptember 1-e és 15-e között az eddigi 20-ról 25%-ra emelik a standard gázolaj jövedéki adójára alkalmazott ideiglenes kedvezményt, közölte a szaktárca. Ennek megfelelően szeptember 1. felében a gázolaj tényleges jövedéki adója 2103 lejre csökken 1000 literenként. A pénzügyminisztérium szerint az intézkedést a nemzetközi üzemanyagárak emelkedése indokolja. Alexandru Nazare pénzügyminiszter közölte, az elmúlt két hét piaci folyamatai miatt volt szükség a kedvezmény növelésére. Hangsúlyozta, hogy ideiglenes intézkedésről van szó, amelynek célja az üzemanyagárakra nehezedő adóteher mérséklése. A kedvezmény mértékét két hetente a piaci árak alakulása alapján vizsgálják felül. Az augusztus 16-a óta alkalmazott 20%-os csökkentés augusztus 31-éig marad érvényben. Bírálta az államfőt az ügyvivő külügyminiszter. Vanat Szójú szerint Nikus Ordán államfőnek a jogállamiság védelmében inkább a Mentsétek meg Romániát szövetség mellett kellett volna kiállnia. A vita egy új összeférhetetlenségi törvény miatt alakult ki. A jogszabály szerint Dominik Fritz temesvári polgármesternek, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnökének meg kell válni a tisztségétől, ha összeférhetetlenséget állapítanak meg szemben vele. Nikus Ordán korábban alkotmányossági kifogást emelt a törvény ellen, pénteken azonban mégis kihirdette. Az elnök szerint ez erre azért volt szükség, mert ellenkező esetben Románia uniós helyreállítási forrásokat veszíthetett volna. A Mentsétek meg Romániát szövetség vitatja a döntést, és szerintük a parlamentnek még lehetősége van a szabályozás módosítására. Átadták szombaton Kolozsváron a Kolozs megyei sürgősségi kórház új idegsebészeti központját. Az ünnepségen Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter azt mondta, a korszerű intézmény nem csak a kolozsvári és Kolozs megyei betegeket, hanem az egész Erdélyből érkező pácienseket is ellátja. Az új központ 105 ágyal működik, ebből 79 idegsebészeti, 26 pedig intenzív terápiás ágy. Az intézményben 6 korszerű műtőt alakítottak ki, gyermek idegsebészeti részleg is működik majd. A diagnózist és a kezelést korszerű MRI, CT és érvizsgálati berendezések segítik. A központban a sürgősségi és járóbeteg ellátás, valamint a rehabilitáció feltételeit is kialakították. A beruházást az Egészségügyi Minisztérium 273 millió lejjel támogatta helyreállítási forrásokból. Az intézmény működéséhez szükséges eljárások még folyamatban vannak, így a központ hamarosan fogadhatja első betegeit. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár időközönként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve Csíkszeredában jelenleg 12 Celsius fokot mérnek, az előrejelzés szerint a csúcsérték akár a 27-28 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
3: 9 óra múlt 3 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ez a hétfői kotyogó egy újabb órája. Vesztésre áll az IT szektor az energetikával szemben, a munkaerőpiacon és a fizetések terén. Most inkább ez utóbbi a nyerő, hívja fel a figyelmet az Obszervator, illetve több napos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren, melyek azok az övezetek, amelyeket kerülni kell szeptember hónap folyamán, ez is kiderül az előttünk álló egy órában.

0: 4:10 lesz, 5 perc múlva. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Vesztésre áll az IT-szektor az energetikával szemben. A munkaerőpiacon és a fizetések terén most inkább ez utóbbi a nyerő, szúrta ki az Obszervátor. A Bukaresti Műszaki Egyetem energetikai karára idén rekord számban jelentkeztek, a vállalatok pedig már az egyetemi évek alatt kiemelkedő kezdőfizetésekkel toborozzák a hallgatókat. A napelemes rendszerek, az akkumulátoros energiatárolók és a töltőállomások bővülésével a vállalatoknak egyre több mérnökre és egyre több technikusra van szükségük. A fiatalok stabil és jól fizető karriert látnak ebben a szektorban. A Bukaresti Műszaki Egyetem energetikai kara idén rekordszámú jelentkezőt vonzott. 400 helyre 735-en pályáztak. A szektorban egyébként a kezdő fizetések 5-6 ezer lejtől indulnak, és dinamikusan növekednek.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai roma paradicsom 1 kg-os kiszerelésben 3 lej 99 bani, és a hazai sárga hagyma 5 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

Egyre nagyobb teret kapnak Romániában az olyan immerszív múzeumok és kiállítások, amelyek a művészetet képpel, hanggal és interaktív technológiával kombinálják. A klasszikus nézzük meg a festményt a falon élményt egyre inkább felváltja az, hogy a látogató maga is része lehet a műnek. És úgy tűnik, hogy a múzeumok is egyre inkább rájönnek arra, hogy 2026-ban már nem feltétlenül elég egy kép elé írni, hogy kérem, ne érintse meg. Az immerzív kiállítások egy sokkal több érzéket bevonó élményt nyújtanak, feltéve, hogyha az ember nyitott rá, hiszen bizonyára nagyon-nagyon sokan vannak a műkedvelők között továbbra is olyanok, akik egyszerűen csak szeretnek leülni egy festmény elé és elidézni, vagy éppenséggel elmerülni az élményben, amit az nyújt.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilak Hera díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
3: Szuper őszi nemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hera díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hera díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
4: Ha meglátod Don't a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Reklámot hallottak.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: A legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk. Fun FM. Közérdekű hirdetés következik.
3: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak. A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülix Zene FM 87,6.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Ella Langley és a Choose in Texas már 19. hete vezeti az amerikai kislemezlistát, és ezzel a teljesítménnyel az énekesnő becsatlakozott az elitisták klubjába. A 19. egymást követő hetét tölti most már a Billboard kislemezlista élén az imént hallott dal, és ezzel állította be a nem ünnepi időszakhoz kötődő dalok között a leghosszabb ideig lista vezető felvétel rekordját, számolva a zenei magazin. A dal egyébként februárban került először a Billboard lista csúcsára, azóta pedig sorra döntötte a különböző rekordokat. Ella Langley most a 19 hetes csúcs tartásban két másik előadóval osztozik, és az egyik ezek közül Shaboozy 2024-es a Bars & Tipsy című slágerével érte el ugyanezt a rendkívüli teljesítményt, a másik pedig Lil Nas X és Billy Ray Cyrus 2019-ben kiadott dala, az Old Town Road volt a rekorder. Gratulálunk az elitistáknak, természetesen az imént említett másik két dalt is mutatom tüstént.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a 250 g-os Don Café Selected őrölt kávéra 15,99 banyért a Lidl Plus-szal, a cson nélküli sertéscombra 100 g-onként 1,49 banyért, és a 200 ml-es Dove Spray dezodorra 1 plusz 1 ajándékajánlatban 23,49 banyért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

A Billboard 19-esek, egészen pontosan azok, akik már 19. egymást követő héten vezetik a slágerlistát. A másik ugye El a Lengli után Shabuzi és a Bars and Tipsik, ez 2024-es dal, ahogy korábban is említettem, és érkezik a harmadik elit páros, Lil Nas X és Billy Ray Cyrus, valamint az Old Town Road, ez annó 2019-ben jelent meg.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ismét csökkentette a gázolaj jövedéki adóját a pénzügyminisztérium. Szeptember 1-e és 15-e között az eddigi 20-ról 25%-ra emelik a standard gázolaj jövedéki adójára alkalmazott ideiglenes kedvezményt, közölte a szaktárca. Ennek megfelelően szeptember 1-e felében a gázolaj tényleges jövedéki adója 2103 lejre csökken 1000 literenként. A pénzügyminisztérium szerint az intézkedést a nemzetközi üzemanyagárak emelkedése indokolja. Alexandru Nazare pénzügyminiszter közölte, az elmúlt két hét piaci folyamatai miatt volt szükség a kedvezmény növelésére. Hangsúlyozta, hogy ideiglenes intézkedésről van szó, amelynek célja az üzemanyagárakra nehezedő adóteher mérséklése. A kedvezmény mértékét két hetente a piaci árak alakulása alapján vizsgálják felül. Az augusztus 16-a óta alkalmazott 20%-os csökkentés augusztus 31-ig marad érvényben. Bírálta az államfőt az ügyvivő külügyminiszter. Juana Szójú szerint Nikus Ordán államfőnek a jogállamiság védelmében inkább a Mentsétek meg Romániát szövetség mellett kellett volna kiállnia. A vita egy új összeférhetetlenségi törvény miatt alakult ki. A jogszabály szerint Dominik Fritz temesvári polgármesternek, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnökének meg kell válni a tisztségétől, ha összeférhetetlenséget állapítanak meg szemben vele. Nikus Ordán korábban alkotmányossági kifogást emelt a törvény ellen, pénteken azonban mégis kihirdette. Az elnök szerint ez erre azért volt szükség, mert ellenkező esetben Románia uniós helyreállítási forrásokat veszíthetett volna. A Mentsétek meg Romániát szövetség vitatja a döntést, és szerintük a parlamentnek még lehetősége van a szabályozás módosítására. Átadták szombaton Kolozsváron a Kolozs megyei sürgősségi kórház új idegsebészeti központját. Az ünnepségen Csek Attila ügyvivő egészségügyi miniszter azt mondta, a korszerű intézmény nem csak a kolozsvári és Kolozs megyei betegeket, hanem az egész Erdélyből érkező pácienseket is ellátja. Az új központ 105 ágyal működik, ebből 79 idegsebészeti, 26 pedig intenzív terápiás ágy. Az intézményben 6 korszerű műtőt alakítottak ki, gyermek idegsebészeti részleg is működik majd. A diagnózist és a kezelést korszerű MRI, CT és érvizsgálati berendezések segítik. A központban a sürgősségi és járóbeteg ellátás, valamint a rehabilitáció feltételeit is kialakították. A beruházást az egészségügyi minisztérium 273 millió lejjel támogatta helyreállítási forrásokból. Az intézmény működéséhez szükséges eljárások még folyamatban vannak, így a központ hamarosan fogadhatja első betegeit. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár időközönként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. Az előrejelzés szerint a csúcsérték akár a 27-28 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 3 perccel 17 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, 27-28 fokig emelkedik a csúcsérték. Jó reggelt kívánok, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket. Ebben az órában idén 25 éves dalokat válogattam javarészt, de lesz minden mi elsősorban a Fülnek ingere. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai közül kerül ki így a nyitányban Teddy Swims és a Mr. Noir-ral.

2001-ben jelent meg, idén 25. éves a Janet Jackson féle All For You, akárcsak a most következő, amelyben már 25 éve bizonygatja, hogy nem ő volt, nem én voltam, Shaggy, it wasn't me.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A napod ritmusa, Fan FM Rádió, Fülix Zene.

You Rock My World 2001-ből szólt Michael Jackson dal, ami egyébként az elmúlt 25 évben számtalan alkalommal visszatért a köztudatba, illetve számtalan alkalommal megjelent a különböző slágerlistákon, vagy megjelent a dal egy bizonyos darabban, filmben, reklámban, vagy nemes egyszerűséggel csak ilyen vírus módon terjedni kezdett ismét, mert valaki, illetve valakik felhasználták. Eve és Gwen Stefani szintén szerepel a 25-ös listánkban a 25 évvel ezelőtt megjelent a dalok között. Ez a Let Me Blow Your Mind.

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

Idén 25. évüket betöltő, vagy életi évüket betöltő dalokat válogattam az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai közé, ami így ennyi év távlatából rendkívül meglepő még mindig kimondani. 2001-ben még nem volt iPhone, azt hiszem, hogy az első generációs készüléke 2007-ben jelentek meg. Nyilván nem volt Facebook, nem volt Instagram, a Wikipédia éppen megszületett, és az első iPod pedig azt ígérte, hogy akár 1000 dal is elfér majd a zsebünkben. Persze akkor javarészt CD-t hordtunk magunkkal, egészen konkrétan egy akkora lejátszó volt, mint egy CD lemez valamivel nagyobb. Az ember felcsippentette az oldalára, és olyan boldog volt, hogy egy CD-nyi zenét magával vihet. A szerencsésebbek pedig ezt a CD-t már MP3 formátumban is megírhatták, és nyilván, ha olyan menő volt a lejátszó, akkor boldogultak vele az utcán két ceruza elemmel. És hogy mi szólt a CD-ről? Többek között a most következő Britney Spears féle I'm a Slave for You.

Apropó 25 éve megjelent dalok, 2001-ben jelentette meg Ákos az imént hallott Táncolja tűzön át című szerzeményt, de van egy ennél sokkal, sokkal menőbb hírem is. Jennifer Lopez, azaz J.Lo pályafutásának egyik legnagyobb slágere szintén 25 évvel ezelőtt jelent meg, és a dal újabb fontos mérföldkőhöz érkezett. A Pitbull közreműködésével készült és 2001-ben megjelent On The Floor átlépte az 1 milliárdos hallgatottságot a Spotify-on, így hivatalosan is bekerült a streaming platform Billions Club, vagyis 1 milliárdos klubjának zenéi közé.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

4 perc maradt hátra 11 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Előtte azonban még egy dal abból az időből, amikor még nem igazán volt se Facebook, se Instagram, se ilyen mindenféle huncut szociális média, és anélkül is egészen jól el voltunk. Ez 2001, amikor is megjelentek ezek a dalok, amik javarészt az elmúlt egy órát kitöltötték. Utolsó nagy sláger, One More Time és a Daft Punk.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ma lezárul az országos helyreállítási és reziliencia terve a PNRR-re. Egy uniós külön alapból finanszírozott beruházásokat és reformokat támogató mechanizmus, amelyet Európa koronavírus járvány utáni újjáépítésének támogatására hoztak létre. A terv keretében Románia számára biztosított több mint 20 milliárd eurós keretből, az ország ténylegesen mintegy 13 milliárd eurót tudott lehívni. A fennmaradó összeg attól függ, hogy az Európai Bizottság hogyan értékeli a bukaresti hatóságok által az utolsó pillanatban végrehajtott reformokat. A PNRR lezárása előtt több mint 15 ezer uniós forrásból finanszírozott projekt volt folyamatban, ezek közül mintegy 4500-at még nem vettek át hivatalosan. Az ügyvivő kormány várhatóan ma újabb rendkívüli kormányülést tart, hogy véglegesítse a PNRR lezárásához szükséges utolsó részleteket. A napirenden energetikai tárgyú határozatok is szerepelnek. Románia a sereghajtó között van az uniós helyreállítási alap célkitűzéseinek teljesítésében, derül ki az Európai Bizottság adataiból. A támogatások és hitelek lehívásának arányát tekintve Dánia áll az élen 100%-os teljesítménnyel, Ausztria 92, Csehország pedig 89%-kal követi. Románia 27 tagállam közül a 21. helyen áll, mintegy 64%-os lehívási arányjal. Újabb egyeztetéseket tart kedden a politikai pártokkal a miniszterelnök jelölt kijelöléséről Nikus Jordán. Az államfő meggyőződését fejezte ki, hogy ezúttal sikerült többséget találni egy stabil kormány létrehozásához, és elmondta, hogy a parlamenti szünet idején nem tartotta célszerűnek egy újabb jelölt megnevezését. Ugyanakkor Nikus Jordán kizárja a szakértői kormány felállításának lehetőségét. A Digi24 értesülései szerint most egy olyan kormányzati modell körvonalazódik, amelyben a miniszteri posztokat pártok jelöltei töltenék be, miközben a miniszterelnök független lenne. Egy másik felmerült lehetőség egy szociáldemokraták által dominált kormány, amelynek élén szintén párton kívüli kormányfő állna. Az új miniszterelnök jelölés azonban továbbra is a pártok közötti megállapodástól függ. Nikus Jordán korábbi álláspontja szerint olyan jelöltet kíván megnevezni, aki mögött tényleges parlamenti többség áll, hogy elkerülhető legyen egy újabb, sikertelen kormányalakítás. Mihály Dimián ügyvivő oktatási miniszter szerint a parlamentnek mielőbb döntenie kell arról, hogy hatályban marad, hatályon kívül helyezik vagy elhalasztják annak a 2023-ban elfogadott törvényi rendelkezésnek az alkalmazását, amely lehetővé teszi bizonyos középiskolák számára, hogy a helyek legfeljebb felére külön felvételi vizsgát szervezzenek. A miniszter közölte, hogy a jogszabály módosításáig az Oktatási Minisztérium a jelenleg hatályos rendelkezés alapján előkészíti és közzéteszi a felvételi módszertanát és az ütemtervet. Ha a parlament időközben eltörli vagy elhalasztja a külön vizsgát, a tárca utólag ennek megfelelően módosítja a módszertant és az ütemtervet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta jégbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. A csúcsérték akár a 27-28 Celsius fokot is elérheti, Csíkszeredában jelenleg 20 fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel, az elmúlt 30 éves napjaink legjobbjai sorakoznak, ha tehetik, használják ki a mai kellemes nyárutó időjárást, légköri instabilitás miatt azonban holnaptól már meteorológiai figyelmeztetés lép érvénybe Hargita megyei katasztrófa védelmi felügyelőség részéről, hamarosan jövök a részletekkel.

Csíkszereda. Tekerj ránk! Csak tekered, húzol engem. Ha FM, az Fun FM. És pont!

Légkörű instabilitásra figyelmeztet a Hargita megyei katasztrófa védelmi felügyelőség. Szeptember 1-én hajnali 1 órától egészen kedd éjfélig változékony helyenként viharos időjárásra kell számítani. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a lehulló csapadék mennyisége négyzetméterenként elérheti a 10-25 litert, a széllökések sebessége pedig az óránkénti 40-50 kilométert, emellett helyenként 1-2 cm átmérőjű jég is hullhat. A hatóságok felhívják a figyelmet, kövessük a meteorológiai előrejelzéseket, és az zivatarok idején fokozott körültekintéssel közlekedjünk, illetve lehetőség szerint kerüljük a fák, villanyoszlopok és más erős szélben veszélyessé váló objektumok közvetlen közelét.

0: Popkulturális mérföldkő 1987-ből, ami nyilván a mai napra esik. A CBS Records új iparági rekordot állított fel történetének legnagyobb előrendelésével. Michael Jackson Bad című albumából az amerikai lemezboltokba még a hivatalos megjelenés előtt 2,25 millió példányt szállította ki. A Thriller példátlan sikere után, amelyből világszerte több mint 35 millió darab kelt el, óriásiak voltak az elvárások. A Bad azonban nem okozott csalódást. Az albumból csak az Egyesült Államokban több mint 13 millió példány fogyott el, ezzel pedig tovább erősítette Michael Jackson helyét a popzene vitathatatlan királyaként. Az olyan ikonikus dalokkal, mint a Smooth Criminal, a Man in the Mirror és a The Way You Make Me Feel, a Bad Jackson kreatív pályafutásának csúcsán született alkotását mutatta. A lemez a popot, az R&B-t és a rockot ötvözte, az énekes védjegyévé vált karizmával és precizitással. A rekordot jelentő előrendelés és a hatalmas eladási számok egyaránt jelezték Michael Jackson globális dominanciáját, és ismét bebizonyították, hogy kevés előadó tudott hozzáfogható, kulturális és kereskedelmi hatást gyakorolni. Erről az említett nagy lemezről hozom hamarosan 1987-ből a Smooth Criminal-t.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilakhéra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
3: Szuper őszinemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
4: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
5: Reklámot hallottak!

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fan FM Rádió.
5: Fan FM Rádió.

Aki próbált már reggel 7-kor életet lehelni egy kamaszba, könnyen gondolhatja, hogy egyszerű lustaságról van szó. A kutatások szerint azonban a tinédzserek biológiai órája valóban másképp működik, mint a gyerekeké, vagy a legtöbb felnőtté. Ezt csak azért mondom már most, mert hamarosan kezdődik az iskola. A pubertás idején a cirkadián ritmus későbbre tolódik, este később jelentkezik az álmosság, reggel pedig későbbre csúszna a természetes ébredés. Csak hogy miközben a szervezet változik, az iskola továbbra is ugyanakkor kezdődik. A Sleep Medicine Reviews szakirodalmi áttekintése szerint ez az eltérés az egyik fontos oka annak, hogy a kamaszok körében ennyire gyakori a krónikus alváshiány. Elsőre persze kézenfekvőnek tűnik a megoldás, menjen hamarabb aludni. Biológiailag azonban ez nem mindig ilyen egyszerű. A serdülőkorral együtt későbbre tolódik az esti elalvást elősegítő belső folyamatok időzítése, ezért sok kamasznak nehéz este 9-10 óra körül egyszerűen kikapcsolnia. Ha viszont reggel 6-kor vagy fél 7-kor már kelnie kell, a végeredmény tartósan rövid alvás lehet. A probléma nem csak másnapi ásítozásban jelenik meg. A kevés alvást a kutatások rosszabb nappali éberséggel, hangulati problémákkal, gyengébb tanulási képességgel és kockázatosabb viselkedési formákkal kapcsolják össze. Egy korábbi áttekintés szerint az alvás hiányos kamaszok körében gyakoribbak lehetnek a depressziós tünetek, és még a közúti balesetek is. Nos, mi történik, ha később kezdődik az iskola? Itt válik különösen érdekessé a kérdés, ugyanis egy 28 kutatást és több mint 1,7 millió fiatalt összesítő meta-analízis szerint a későbbi iskolakezdés hosszabb alvással, kevesebb nappali álmossággal és kedvezőbb hangulati mutatókkal járt együtt. A 8.30 és 8.59 között kezdődő iskolák eredményei összességében kedvezőbbek voltak a 8, illetve 8.30 között kezdők. Természetesen ezt tudományosan igazolták, de egy 21 tanulmányt áttekintő kutatás nem talált általánosan bizonyítható javulást a jegyekben és a teszteredményekben a későbbi iskolakezdés után. Egyes vizsgálatok pozitív eredményeket mutattak, mások semmilyen változást. A kutatók ugyanakkor arra jutottak, hogy a későbbi kezdés mellett a tanulmányi teljesítmény legalább nem romlik, miközben az alvás szempontjából világosak az előnyök.

csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Time of the Time, egy nagy klasszikus Cyndi Lauper dala, ezután Ronan Keating előadásában 2009-ből. Ez az utolsó felvétel a mai kotyogóban. Ezzel búcsúzom, Günther Otto vagyok. Köszönöm a figyelmet. Találkozzunk holnap is.
1: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: Ismét csökkentette a gázolaj jövedéki adóját a pénzügyminisztérium. Szeptember 1-e és 15-e között az eddigi 20-ról 25%-ra emelik a standard gázolaj jövedéki adójára alkalmazott ideiglenes kedvezményt, közölte a szaktárca. Ennek megfelelően szeptember 1-ső felében a gázolaj tényleges jövedéki adója 2103 lejre csökken 1000 literenként. A pénzügyminisztérium szerint az intézkedést a nemzetközi üzemanyagárak emelkedése indokolja. Alexandru Nazare pénzügyminiszter közölte, az elmúlt két hét piaci folyamatai miatt volt szükség a kedvezmény növelésére. Hangsúlyozta, hogy ideiglenes intézkedésről van szó, amelynek célja az üzemanyagárakra nehezedő adóteher mérséklése. A kedvezmény mértékét két hetente a piaci árak alakulása alapján vizsgálják felül. Az augusztus 16-a óta alkalmazott 20%-os csökkentés augusztus 31-ig marad érvényben. Bírálta az államfőt az ügyvivő külügyminiszter. Vanat Szójú szerint Nikus Ordán államfőnek a jogállamiság védelmében inkább a Mentsétek meg Romániát szövetség mellett kellett volna kiállnia. A vita egy új összeférhetetlenségi törvény miatt alakult ki. A jogszabály szerint Dominik Fritz temesvári polgármesternek, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnökének meg kell válni a tisztségétől, ha összeférhetetlenséget állapítanak meg szemben vele. Nikus Ordán korábban alkotmányossági kifogást emelt a törvény ellen, pénteken azonban mégis kihirdette. Az elnök szerint ez erre azért volt szükség, mert ellenkező esetben Románia uniós helyreállítási forrásokat veszíthetett volna. A Mentsétek meg Romániát szövetség vitatja a döntést, és szerintük a parlamentnek még lehetősége van a szabályozás módosítására. Átadták szombaton Kolozsváron a Kolozs megyei sürgősségi kórház új idegsebészeti központját. Az ünnepségen Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter azt mondta, a korszerű intézmény nem csak a kolozsvári és Kolozs megyei betegeket, hanem az egész Erdélyből érkező pácienseket is ellátja. Az új központ 105 ágyal működik, ebből 79 idegsebészeti, 26 pedig intenzív terápiás ágy. Az intézményben 6 korszerű műtőt alakítottak ki, gyermek idegsebészeti részleg is működik majd. A diagnózist és a kezelést korszerű MRI, CT és érvizsgálati berendezések segítik. A központban a sürgősségi és járóbeteg ellátás, valamint a rehabilitáció feltételeit is kialakították. A beruházást az egészségügyi minisztérium 273 millió lejjel támogatta helyreállítási forrásokból. Az intézmény működéséhez szükséges eljárások még folyamatban vannak, így a központ hamarosan fogadhatja első betegeit. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár időközönként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. Az előrejelzés szerint a csúcsérték akár a 27-28 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene. Fan FM.

0: to the hits. It's faster, all the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Fun FM rádió
1: bárhol, bármikor,
0: éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Veszőperép nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ma lezárul az országos helyreállítási és reziliencia terve a PNRR-re. Egy uniós külön alapból finanszírozott beruházásokat és reformokat támogató mechanizmus, amelyet Európa koronavírus járvány utáni újjáépítésének támogatására hoztak létre. A terv keretében Románia számára biztosított több mint 20 milliárd eurós keretből, az ország ténylegesen mintegy 13 milliárd eurót tudott lehívni. A fennmaradó összeg attól függ, hogy az Európai Bizottság hogyan értékeli a bukaresti hatóságok által az utolsó pillanatban végrehajtott reformokat. A PNRR lezárása előtt több mint 15 ezer uniós forrásból finanszírozott projekt volt folyamatban. Ezek közül mintegy 4500-at még nem vettek át hivatalosan. Az ügyvivő kormány várhatóan ma újabb rendkívüli kormányülést tart, hogy véglegesítse a PNRR lezárásához szükséges utolsó részleteket. A napirenden energetikai tárgyú határozatok is szerepelnek. Románia a sereghajtó között van az uniós helyreállítási alap célkitűzéseinek teljesítésében, derül ki az Európai Bizottság adataiból. A támogatások és hitelek lehívásának arányát tekintve Dánia áll az élen 100%-os teljesítménnyel, Ausztria 92, Csehország pedig 89%-kal követi. Románia 27 tagállam közül a 21. helyen áll, mintegy 64%-os lehívási arányjal. Újabb egyeztetéseket tart kedden a politikai pártokkal a miniszterelnök jelölt kijelöléséről Nikus Ordán. Az államfő meggyőződését fejezte ki, hogy ezúttal sikerült többséget találni egy stabil kormány létrehozásához, és elmondta, hogy a parlamenti szünet idején nem tartotta célszerűnek egy újabb jelölt megnevezését. Ugyanakkor Nikus Ordán kizárja a szakértői kormány felállításának lehetőségét. A Digi24 értesülései szerint most egy olyan kormányzati modell körvonalazódik, amelyben a miniszteri posztokat pártok jelöltjei töltenék be, miközben a miniszterelnök független lenne. Egy másik felmerült lehetőség egy szociáldemokraták által dominált kormány, amelynek élén szintén párton kívüli kormányfő állna. Az új miniszterelnök jelölés azonban továbbra is a pártok közötti megállapodástól függ. Nikus Ordán korábbi álláspontja szerint olyan jelöltet kíván megnevezni, aki mögött tényleges parlamenti többség áll, hogy elkerülhető legyen egy újabb, sikertelen kormányalakítás. Mihály Dimián ügyvivő oktatási miniszter szerint a parlamentnek mielőbb döntenie kell arról, hogy hatályban marad, hatályon kívül helyezik vagy elhalasztják annak a 2023-ban elfogadott törvényi rendelkezésnek az alkalmazását, amely lehetővé teszi bizonyos középiskolák számára, hogy a helyek legfeljebb felére külön felvételi vizsgát szervezzenek. A miniszter közölte, hogy a jogszabály módosításáig az Oktatási Minisztérium a jelenleg hatályos rendelkezés alapján előkészíti és közzéteszi a felvételi módszertanát és az ütemtervet. Ha a parlament időközben eltörli vagy elhalasztja a külön vizsgát, a tárca utólag ennek megfelelően módosítja a módszertant és az ütemtervet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta jégbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. A csúcsérték akár a 27-28 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilakhira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszi nemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A napod ritmusa, Fun FM Rádió, Fülix Zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Románia kész nagyobb részt vállalni saját védelméből, növelve és teljesítve vállalásait, írta a közösségi médiában Nikus Ordán, miután találkozott Mike Rogers-el, az amerikai képviselőház védelmi bizottságának elnökével, valamint Erik Sorensen képviselővel, a testület tagjával. Bejegyzése szerint egyetértettek abban, hogy a Fekete-tengernek stratégiai jelentősége van a transatlanti biztonság szempontjából, ezért elengedhetetlen a térség közös védelme. A találkozón áttekintették a román-amerikai stratégiai partnerség számos prioritását. Mihály Dimián ügyvivő oktatási miniszter szerint a parlamentnek mielőbb döntenie kell arról, hogy hatályban marad, hatályon kívül helyezik, vagy elhalasztják annak a 2023-ban elfogadott törvényi rendelkezésnek az alkalmazását, amely lehetővé teszi bizonyos középiskolák számára, hogy a helyek legfeljebb felére külön felvételi vizsgát szervezzenek. A miniszter közölte, a jogszabály módosításáig az Oktatási Minisztérium a jelenleg hatályos rendelkezés alapján készíti elő és teszi közzé a felvételi módszertanát, valamint az ütemtervet. Szeptember 1-től módosulnak az autó adásvétel szabályai, nem csak a dokumentum formátuma változik, hanem új előírások is érvénybe lépnek. Az új szabályok értelmében a vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepelni fog, amelyen belül át kell iratnia a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30-al. A változásokat az év elején elfogadott jogszabályi módosítások tették szükségessé, így az autóvásárlóknak a jövőben az eddigieknél több információt kell megadniuk az adásvételi folyamat során. Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak a romániai autósoknak, akik új vezetői engedélyt szeretnének szerezni, vagy kicseréltetnék a meglévőt. A gépjármű bejegyzési és jogosítványkibocsátó főigazgatóság a Decsepecsei bejelentette a jogosítványok és a forgalmi engedélyek kiállítási díjának emelését. Az igazgatóság tájékoztatása szerint 3 a jármű vezetők és tulajdonosok által leggyakrabban használt okmány tarifája módosul. Az új ára 2026. szeptember 15-én lépnek hatályba. A drágulás mértéke jelentős a jelenleg érvényben lévő összegekhez képest. A vezetői engedély illetéke például a korábbi 89 lejről 139 lejre emelkedik. A Decsepecsei egy fontos figyelmeztetést is kiadott azok számára, akik a drágulás előtt próbálnák meg előre befizetni az illetékeket. A szeptember 15-e előtt teljesített befizetéseket az új árak életbe lépése után már nem lehet felhasználni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában 28 Celsius fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Fülig zene, fülig mosoly, Fun FM rádió.
1: Fun FM. És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM rádió.
1: Fülig zene.

0: gyakori vizeletfertőzés, az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztató.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíksz

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szeptember 15-től emelkednek a gépjárművezetői okmányok kiállítási díjai Romániában. A gépjárműbejegyzési és jogosítványkibocsátó főigazgatóság szerint a vezetői engedély, valamint a forgalmi engedély kiállításának díja is emelkedik. A jogosítványért a jelenlegi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni. A forgalmi engedély díja 49-ről 76-ra, az ideiglenes forgalmi engedélye pedig 13-ról 25 lejre nő. A változás szeptember 15-én lép hatályba. Az intézmény ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a szeptember 15-e előtt még a régi tarifák alapján befizetett díjakat a változás után már nem lehet felhasználni. Az illetékek továbbra is befizethetők személyesen az ügyfélszolgálaton, a self-pay terminálokon, illetve online a giseol.ro platformon. Szeptember 1-től módosulnak az autó adásvétel szabályai, nem csak a dokumentum formátuma változik, új előírások is érvénybe lépnek. Az új szabályok értelmében a vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, rendelkezik-e az állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepelni fog, amelyen belül át kell iratnia a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30-al. A változásokat az évelején elfogadott jogszabályi módosítások tették szükségessé, így az autóvásárlóknak a jövőben az eddigieknél több információt kell megadniuk az adásvételi folyamat során. A Homorodfürdői 6-os villa, a Csíkszeredai megyeháza, valamint a Temesvári sugárúton található egykori fogászati járóbetegrendelő épületének energetikai felújításával kapcsolatos határozatokat fogadott el Hargita megye tanácsa. Annak érdekében, hogy a beruházásokhoz kapcsolódó adatokat és átvételi dokumentumokat határidőre feltölthessék a Fejlesztési Minisztérium rendszerébe, és megkezdődhessen a következő elszámolási szakasz. A Homorodfürdő 6-os villa esetében a beruházás értéke a korábban jóváhagyott mintegy 6,7 millió lejről csaknem 5,2 millió lejre csökkent, ami mintegy 1,5 millió lejes megtakarítást jelent. Jelentősen csökkent a csíkszeredai Temesvári sugárúton található egykori fogászati rendelő felújításának költsége is. A korábbi 17 millió lej helyett 12,9 millió lej lett a beruházás értéke. A Csíkszeredai megyeháza energetikai felújítása jelenleg mintegy 95%-os készültségi szinten van, a beruházás teljes értéke 110,6 millió lej. A megyei tanács elnöke Bíró Barna Botond szerint a cél, hogy a beruházásokat a lehető legköltséghatékonyabban valósítsák meg, és az átvételi dokumentumokat határidőre benyújtsák a minisztériumhoz. Sikertelenül zárult hat az országos helyreállítási és reziliencia terv, a PNRR keretében finanszírozott beruházás Hargita megyében, miután nem sikerült őket időben befejezni, közölte Petres Sándor prefektus a megyei prefektusi kollégium hétfői ülésén. Hargita megyében összesen 118 PNRR-es projekt kapott támogatást, azonban 6 esetben a munkálatokat egyáltalán nem tudták befejezni, vagy nem érték el a megfelelő előrehaladási szakaszt ahhoz, hogy megtörténhessen a műszaki átadás. Utóbbira még akkor sem volt lehetőség, ha a projekt megvalósításának szintje már meghaladta a 95%-ot. A meghiúsult vagy elakadt beruházások Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Szentegyházán találhatók, értesült az Agyer Press. Légköri instabilitásra figyelmeztet a Hargita megyei Katasztrófa Védelmi Felügyelőség, az ISZU. Keddéi félig változékony, helyenként viharos időjárásra kell számítani. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A lehulló csapadék mennyisége négyzetméterenként a 10-25 litert is elérheti. A széllökések sebessége elérheti az óránkénti 40-50 kilométert. Emellett helyenként 1-2 cm átmérőjű jég is hullhat. A hatóságok arra figyelmeztetik a lakosságot, kövessék a meteorológiai előrejelzéseket, és a zivatarok idején fokozott körültekintéssel közlekedjenek, illetve lehet lehetőség szerint kerüljék a fák, villanyoszlopok és más erős szélben veszélyessé váló objektumok közvetlen közelét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 29 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnaptól záporok, valószínű zivatarok alakulnak ki, illetve javarészt borongós, csapadékos időjárással kell számolni, esőzések környezetében villámlásokkal, illetve élénk széllel kell számolni. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokra csökken, napközben a csúcsérték 25 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassál figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilak Héra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
3: Szuper őszinemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a 250 g-os Don Café Selected őrölt kávéra 15,99 banyért a Lidl Plus-szal, a cson nélküli sertéscombra 100 g-onként 1,49 banyért, és a 200 ml-es Dove Spray dezodorra 1 plusz 1 ajándék ajánlatban 23,49 banyért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
4: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
5: Reklámot hallottak.

0: fontos.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: A napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene.
4: Aye.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai roma paradicsom 1 kg-os kiszerelésben 3 lej 99 bani, és a hazai sárga hagyma 5 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szeptember 15-től emelkednek a gépjárművezetői okmányok kiállítási díjai Romániában. A gépjárműbejegyzési és jogosítványkibocsátó főigazgatóság szerint a vezetői engedély, valamint a forgalmi engedély kiállításának díja is emelkedik. A jogosítványért a jelenlegi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni. A forgalmi engedély díja 49-ről 76-ra, az ideiglenes forgalmi engedélye pedig 13-ról 25 lejre nő. A változás szeptember 15-én lép hatályba. Az intézmény ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a szeptember 15-e előtt még a régi tarifák alapján befizetett díjakat a változás után már nem lehet felhasználni. Az illetékek továbbra is befizethetők személyesen az ügyfélszolgálaton, a self-pay terminálokon, illetve online a giseol.ro platformon. Szeptember 1-től módosulnak az autó adásvétel szabályai, nem csak a dokumentum formátuma változik, új előírások is érvénybe lépnek. Az új szabályok értelmében a vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, rendelkezik-e az állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepelni fog, amelyen belül át kell iratnia a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30-al. A változásokat az évelején elfogadott jogszabályi módosítások tették szükségessé, így az autóvásárlóknak a jövőben az eddigieknél több információt kell megadniuk az adásvételi folyamat során. A Homorodfürdői 6-os villa, a Csíkszeredai megyeháza, valamint a Temesvári sugárúton található egykori fogászati járóbetegrendelő épületének energetikai felújításával kapcsolatos határozatokat fogadott el Hargita megye tanácsa. Annak érdekében, hogy a beruházásokhoz kapcsolódó adatokat és átvételi dokumentumokat határidőre feltölthessék a Fejlesztési Minisztérium rendszerébe, és megkezdődhessen a következő elszámolási szakasz. A Homorodfürdői 6-os villa esetében a beruházás értéke a korábban jóváhagyott mintegy 6,7 millió lejről csaknem 5,2 millió lejre csökkent, ami mintegy 1,5 millió lejes megtakarítást jelent. Jelentősen csökkent a csíkszeredai Temesvári sugárúton található egykori fogászati rendelő felújításának költsége is. A korábbi 17 millió lej helyett 12,9 millió lej lett a beruházás értéke. A Csíkszeredai megyeháza energetikai felújítása jelenleg mintegy 95%-os készültségi szinten van. A beruházás teljes értéke 110,6 millió lej. A megyei tanács elnöke Bíró Barna Botond szerint a cél, hogy a beruházásokat a lehető legköltséghatékonyabban valósítsák meg, és az átvételi dokumentumokat határidőre benyújtsák a minisztériumhoz. Sikertelenül zárult hat az országos helyreállítási és reziliencia terv, a PNRR-ek keretében finanszírozott beruházás Hargita megyében, miután nem sikerült őket időben befejezni, közölte Petres Sándor prefektus a megyei prefektusi kollégium hétfői ülésén. Hargita megyében összesen 118 PNRR-es projekt kapott támogatást, azonban 6 esetben a munkálatokat egyáltalán nem tudták befejezni, vagy nem érték el a megfelelő előrehaladási szakaszt ahhoz, hogy megtörténhessen a műszaki átadás. Utóbbira még akkor sem volt lehetőség, ha a projekt megvalósításának szintje már meghaladta a 95%-ot. A meghiúsult vagy elakadt beruházások Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Szentegyházán találhatók, értesült az Ager Press. Légköri instabilitásra figyelmeztet a Hargita megyei katasztrófa védelmi felügyelőség, az ISZU. Keddi félig változékony, helyenként viharos időjárásra kell számítani. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A lehulló csapadék mennyisége négyzetméterenként a 10-25 litert is elérheti. A széllökések sebessége elérheti az óránkénti 40-50 kilométert. Emellett helyenként 1-2 cm átmérőjű jég is hullhat. A hatóságok arra figyelmeztetik a lakosságot, kövessék a meteorológiai előrejelzéseket, és az ivatarok idején fokozott körültekintéssel közlekedjenek, illetve lehetőség szerint kerüljék a fák, villanyoszlopok és más erős szélben veszélyessé váló objektumok közvetlen közelét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 29 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnaptól záporok, valószínű zivatarok alakulnak ki, javarészt borongós, csapadékos időjárással kell számolni, esőzések környezetében villámmalásokkal, illetve élénk széllel kell számolni. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokra csökken, napközben a csúcsérték 25 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidraspecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidraspect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Hasmenés. Fedezd fel a Hidraspectet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai roma paradicsom 1 kg-os kiszerelésben 3 lej 99 bani, és a hazai sárga hagyma 5 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilakhéra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
0: Szuper őszi nemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Próbáld ki te is a kálmacsúp tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsúp, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
5: Reklámot hallottak!

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Lux Funk Black Mix.
2: Black Mix.
3: If you really like to rock the funky beats.
4: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kikszel keverve.
1: Lux Funk Black Mix.
2: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Friss hírek óránként Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
3: Szeptember 15-től emelkednek a gépjárművezetői okmányok kiállítási díjai Romániában. A gépjárműbejegyzési és jogosítványkibocsátó főigazgatóság szerint a vezetői engedély, valamint a forgalmi engedély kiállításának díja is emelkedik. A jogosítványért a jelenlegi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni. A forgalmi engedély díja 49-ről 76-ra, az ideiglenes forgalmi engedélye pedig 13-ról 25 lejre nő. A változás szeptember 15-én lép hatályba. Az intézmény ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a szeptember 15-e előtt még a régi tarifák alapján befizetett díjakat a változás után már nem lehet felhasználni. Az illetékek továbbra is befizethetők személyesen az ügyfélszolgálaton, a self-pay terminálokon, illetve online a giseol.ro platformon. Szeptember 1-től módosulnak az autó adásvétel szabályai, nem csak a dokumentum formátuma változik, új előírások is érvénybe lépnek. Az új szabályok értelmében a vásárlónak az adásvétel előtt nyilatkoznia kell arról, rendelkezik-e az állammal szembeni tartozással. Ez a kötelezettség nem csak gépjármű, hanem ingatlan, ház vagy telek vásárlására is vonatkozik. A szerződésben emellett már az új tulajdonos számára előírt határidő is szerepelni fog, amelyen belül át kell iratnia a gépjármű tulajdonjogát. Ez a határidő 90 napra változik, szemben a korábbi 30-al. A változásokat az évelején elfogadott jogszabályi módosítások tették szükségessé, így az autóvásárlóknak a jövőben az eddigieknél több információt kell megadniuk az adásvételi folyamat során. A Homorodfürdői 6-os villa, a Csíkszeredai megyeháza, valamint a Temesvári sugárúton található egykori fogászati járóbetegrendelő épületének energetikai felújításával kapcsolatos határozatokat fogadott el Hargita megye tanácsa. Annak érdekében, hogy a beruházásokhoz kapcsolódó adatokat és átvételi dokumentumokat határidőre feltölthessék a Fejlesztési Minisztérium rendszerébe, és megkezdődhessen a következő elszámolási szakasz. A Homorodfürdői 6-os villa esetében a beruházás értéke a korábban jóváhagyott mintegy 6,7 millió lejről csaknem 5,2 millió lejre csökkent, ami mintegy 1,5 millió lejes megtakarítást jelent. Jelentősen csökkent a csíkszeredai Temesvári sugárúton található egykori fogászati rendelő felújításának költsége is. A korábbi 17 millió lej helyett 12,9 millió lej lett a beruházás értéke. A csíkszeredai megyeháza energetikai felújítása jelenleg mintegy 95%-os készültségi szinten van. A beruházás teljes értéke 110,6 millió lej. A megyei tanács elnöke Bíró Barna Botond szerint a cél, hogy a beruházásokat a lehető legköltséghatékonyabban valósítsák meg, és az átvételi dokumentumokat határidőre benyújtsák a minisztériumhoz. Sikertelenül zárult hat az országos helyreállítási és reziliencia terv a PNRR keretében finanszírozott beruházás Hargita megyében, miután nem sikerült őket időben befejezni, közölte Petres Sándor prefektus a megyei prefektusi kollégium hétfői ülésén. Hargita megyében összesen 118 PNRR-es projekt kapott támogatást, azonban 6 esetben a munkálatokat egyáltalán nem tudták befejezni, vagy nem érték el a megfelelő előrehaladási szakaszt ahhoz, hogy megtörténhessen a műszaki átadás. Utóbbira még akkor sem volt lehetőség, ha a projekt megvalósításának szintje már meghaladta a 95%-ot. A meghiúsult vagy elakadt beruházások Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Szentegyházán találhatók, értesült az Ager Press. Légköri instabilitásra figyelmeztet a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség, az ISZU. kedély félig változékony, helyenként viharos időjárásra kell számítani. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A lehulló csapadék mennyisége négyzetméterenként a 10-25 litert is elérheti. A széllökések sebessége elérheti az óránkénti 40-50 kilométert. Emellett helyenként 1-2 cm átmérőjű jég is hullhat. A hatóságok arra figyelmeztetik a lakosságot, kövessék a meteorológiai előrejelzéseket, és a zivatarok idején fokozott körültekintéssel közlekedjenek, illetve lehetőség szerint kerüljék a fák, villanyoszlopok és más erős szélben veszélyessé váló objektumok közvetlen közelét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 29 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnaptól záporok, valószínű zivatarok alakulnak ki, javarészt borongós, csapadékos időjárással kell számolni, esőzések környezetében villámlásokkal, illetve élénk széllel kell számolni. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokra csökken, napközben a csúcsérték 25 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
1: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele Fülig zenékkel.
1: Fan
0: FM Rádió.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan

csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
1: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Fun FM Rádió. Főleg zene. Fun FM Rádió. Főleg zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Fültől fülig.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A napod ritmusa, Fun FM Rádió, Fülix Zene.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
4: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.
0: A jóból sosem elég, Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.

0: Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: A napod ritmusa, Fan FM Rádió, Fülig Zene.

0: Max Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Max Funk Black Mix.
1: A Max Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.

0: Deluxe Funk Black Mix. Black Mix. If you really
1: like to rock the funky beats. Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
2: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora. Black Mix. Bővebb info a műsor.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ
1: Hangja.
2: DJ Hangja.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: DJ Hangya.
2: DJ Hangya.
0: DJ

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: DJ Hangya.
2: DJ Hangya.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ
1: Hangja.
2: DJ Hangja.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora. Lux Funk. Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: DJ Hanya.
1: DJ Hanya.

0: volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com
2: www.luxfunk.com
0: Fülig.
2: Fülig zene.
0: Fülig zene.

Fűtől fülig, Fan FM.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Rádió.
1: Bárhol.
2: Bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei. Változatosan.
0: Változatosan.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Mindent a fülnek. FM 87.6 Csíkszereda. Fun FM.

0: A zenei változatosságra vágy.
1: Jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok. Ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Tudtam meg, 84.6 FM, Fülig Zene.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

0: Csíkszereda. Tekerj ránk! Csak tekered, húzol engem. Ha FM, az Fun FM. És pont!
1: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.
1: Megállás nélkül.
3: Sé que no necesitas que te hablen de amor. Yo sé.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: zene. Elég zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Főleg zene.
2: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

87.6.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat

legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.